szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai szakmai

bizonyos számjó, amit is mindig kell, hogy a kánonnál beszélni. Azért, mert úgy szemben sincs a ki, mert ő van az, a szemben sincs azt, hogy nincs a kánonnál beszélni, mert most valami tajra vegyük, tisztunk, nem akkor, tehát elég a kánonnál beszélni, én bőrön nincs. Szerintem, hogy is én is dolgoztam volni, hanem az várok, hogy nincs a nem beszélni. Nem volt rá, hogy így nem tudtam mondani, láncs, hogy nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom. Mert tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hogy csak nem tudom, hog

Afrikában, amikor most már álltak lenne, a szervány szerelem is mondjuk, hát nem tudom, hogy Afrikában, tehát így van egy szállítani. Amik ilyen kalkulat, tulajdonképpen, hogy mikor van állítani. Ilyen bőjelt összebben jön, hogy itt a kérdés is, hogy a legjobban egy okot. Hát nem tudom, hogy mondjuk, hogy azért kapta, hogy várják a drága, de nem hiszem, hogy kerekek. Szóval ezért kizárt, hogy mondhatom, hogy szálltak szakítani, a portfólió, a képó, ki, és hogy ide legyen, hogy szisztúrúszak a képi kategóriára szoknyirány. Ezért bőle portfólió, nem a világi szúrdíva szomzi. Szerintik a szerceink nem is tudó, szóval a szakítani. Egyébként a látok, hogy igaz, hogy a világban